Leopold Mozart D-dur trombita versenyének második tételét hallották Maurice André összetévezhetetlen előadásában, őt a Jean-François Payer kamarazenekar kísérte. Camille Saint-Saëns 1874-ben írta Opus 36-os F-dur románcát eredetileg Kürtre és zenekarra, a neves francia kürtművész André Garrigue számára. A darab jól mutatja Saint-Saëns érdeklődését a ritkábban reflektorfénybe kerülő hangszerek iránt, nem csak zongorára vagy hegedűre komponált szívesen, hanem fúvósokra is. Érdekesség, hogy a mű már a szerző életében cselló változatban is forgalomba került, így két hangszer repertoárjában is otthonra talált. Most ezt hallgatjuk, ezt a változatot mi is. Krisztián Poltéra játszik Gordonkán, Catherine Stott zongorán.

cellón, kürtön, mindegy, ez egy csoda ez a darab. Camille Saint-Saëns opusz 36-os románcát játszotta Christian Poltér a Gordonkán, Catherine Stott zongorán. A hírek előtt pedig még Franz Schubert második szimfóniájából hallgatunk meg egy tételt, a menüettet, ezt a bécsi filharmonikusok előadásában élvezhetjük, vezényel Kertész István.

0: Ez volt Franz Schubert második szimfóniájából a harmadik tétel, a menüett. A bécsi filharmonikusok játszottak, vezényelt Kertész István. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után pedig Hector Berlioz, Harold Itáliában című művével folytatjuk a zenehallgatást, most pontosan 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian.

0: másik mozgalomhoz tartozik. Ezekről kérdezem, vagy erről beszélgetünk a következő percben Gerencsér Balázssal, a NIOK igazgatójával. Szia, Balázs!
1: Szia! Köszönöm a kedves hallgatókat!
0: No, hát azt látom, hogy nagyon sok 134 pályázó szervezet volt, mert ugye úgy lehet valaki az év civil szervezete, hogy jelentkezik, hogy ő, neki van annyi öntudata a saját tevékenységéről, hogy ez szerinte ilyen címhez segíthet, és tehát magyarán egyéni jelentkezéssel, nem ajánlással, ugye?
1: Igen, igen. Sok helyre kiküldjük ezt a pályázati lehetőséget, hogy pályázzák meg a egyes kategóriákat, hiszen itt nem egy civil díj kategória van, hanem 7, és ebben ezekben a kategóriákban jelentkeznek aztán a civil szervezetek. Sokszor azért azt tapasztaljuk, hogy úgy kerül ide egy szervezet, hogy valaki felhívja erre a figyelmét, hogy hát nagyon kiválóan teljesített és hallott erről a civil díjról, és ő úgy gondolja, hogy legígéretesebb új szervezet kategóriába, vagy ez egy olyan fantasztikus együttműködés volt, tehát a legjobb együttműködés, vagy legjobb helyi kezdeményezés, csak hogy párat kiemeljek, kategóriában ő szerinte akár a tavalyi év legjobb ilyen teljesítménye is közé is be kerülhet, és akkor így jelentkeznek a civil szervezetek erre a lehetőségre.
0: Van egy zsűri, ugye mindegyik kategóriának a jelentkezőit valamilyen módon megpróbáljátok számba venni, értékelni, és kiválasztani néhányat, akik a végső győzelemért hát versenyezhetnek.
1: Igen, hát a zsűri tényleg a szektor, illetve az üzleti szféra azon részéből, amelyik a civil szervezetek iránt érdeklődik, azokból tevődik össze, és hát egy kiváló, nagyon elkötelezett valaki sok-sok éve számíthatunk rá, és mindig jelentkezik, hogy újra és újra szívesen részt vesz a zsűribe, és úgyhogy egy nagyon színvonal a zsűri, és ők választják ki azokat a shortlistre kerülő szervezeteket, amelyek
0: elmente.
1: Utána egy következő zsűri alkalmával
0: egy kis hangzavar
1: legjobbak, a legjobbak kerülnek ki választásra, tehát először van egy shortlist, vagy mondjuk egy válogatott, és abból a válogatottból végül a győztes kikerül, de hát már erre a előválogatásba bekerülni, az már szerintem egy kiemelkedő teljesítményt feltételez, és ők maguk az NLC, a Nőklapja Café, nlc.hu oldalára már föl is kerülnek, meg a mi oldalunkra is, ahol szavaznak.
0: Tehát egy nyilvánosságot kapnak, egy kicsit bekerülnek a közbeszédbe.
1: Van, bemutatjuk őket, és a nagy közönség számára megismertetővé tesszük a civil kezdeményezésüket, projektjüket, programjukat, hogy miért példaértékűek, és rájuk lehet szavazni. Most azokból a legjobb 5, ez a szavazás még éppen zajlik, tehát az nlc.hu-n még lehet szavazni a év civil szervezete közönségdíjasára. A legjobb 5, legsikeresebb 5 szavazott gyűjtő közül lehet még választani, azt hiszem november, május 8-án estig.
0: Tehát akkor van egy szakmai zsűri, amelyik nem csak előválogat, hanem egy-egy kategóriában ő meg is határozza, hogy ki nyer, és a közönségdíj az, ami szavazással van? Jól mondom ezt?
1: Így van, így van. A közönségdíj az egy szavazáson.
0: De az egyes kategóriákról egy szakmai
1: csoport. Az NLC oldalán, az ő szavazó felületükön szavazhat mindenki, és várjuk is még 8-a évfélig a szavazásokat.
0: Anélkül, hogy neveznénk szervezeteket, de hogy ilyen hétköznapján kérdezem, milyen a felhozatal? Tehát hogy látod, hogy szélesedik ez a kör, van a civil társadalommal kapcsolatban, vagy a non-profit szervezetekkel kapcsolatban egy ilyen félelem is, hogy egy kicsit kifáradás is van. Szóval éreznie valamit abból, hogy nehéz időkben állnak helyt ezek a szervezetek, vagy mindent nagy elánnal teljesítenek minden akadályt. Hogy látod ezt? Milyen a felhozatal? Ez az alapkérdés.
1: Igen, tehát hogy vannak olyan kategóriák, amikbe úgy talán nehezebben pályáznak, vagy nehezebben gondolják úgy a szervezetek, hogy ők valami különlegeset csinálnak, és van olyan kategóriára, amire sok jelölést kapunk. Úgyhogy ez kicsit nem csak arról szól, hogy mondjuk abban a kategóriában, ami soha nem tematikus kategória, tehát nem a legjobb zöld, a legjobb szociális szervezetnek adunk díjat, hiszen azt gondoljuk, hogy az a szakterületnek a feladata, hanem nálunk a legjobb helyi kezdeményezés, legsikeresebb adománygyűjtés, kommunikációs kampány, legnagyobb hatású projekt, tehát általános
0: más
1: kategóriák. De mindig van olyan, hogy egyikbe csak kevesebb színvonalas pályázat van, a másikban pedig hát nagyon-nagyon nehéz kiválasztani azt a kettőt, hármat. Én per pillanat nem látom a számban a csökkenést, sőt az elmúlt két évben több pályázatot kaptunk, mint korábban. Mindig nagyon nagy számú pályázatból szerencsére válogatunk, több mint 100 volt idén is a pályázók száma. Talán azt meg lehet említeni, hogy vannak olyan területek, ahol nehezebb, kiemelkedő programot hozni, vagy nehéz megújulni. Tehát például éppen a kommunikációban, vagy az adománygyűjtésben viszonylag kevés friss, újszerű megoldást tapasztaltunk, inkább már az korábbi évek innovációiból tanult megoldásokat látjuk újra, de ebben nincsen semmi baj, hiszen nem csak az innovációt díjazzuk itt, hanem azt is, hogy valaki akár egy korábbi megoldást nagyon kiemelkedő munkával nagyon precízen ér el.
0: Ez lesz tehát az egyik fele az eseménynek, amikor megismerjük ezeket egy érdekes ilyen közönség bevonásával zajló nagy társadalmi együttlét során. Megismerjük ezeket a szervezeteket is, aztán ezek közül kiválasztva, melyik a legjobb, azt elmondjátok. De azért tulajdonképpen itt a párbeszéd, a diskurzus, a találkozás is, annak is nagyon komoly súlya van, hogy egymást megismerhetik, megerősíthetik, vagy egyáltalán felfedezhetik egymást, tehát hogy sok mindent történik, ezért is igazából ez egy nagyobb ünnep, nem pusztán egy eredményhirdetés.
1: Így van, úgyhogy azt gondolom, hogy a civil szervezetek képviselőinek nagy szüksége van arra, hogy a munkájukat elismerjék. Ez az egyik küldetésünk, amellett szeretnénk azt is, hogy minél többen értesüljenek ezekről a kiváló dolgokról. Harmad rész pedig az, hogy egymástól is biztatást, megerősítést kaphatnak egy-egy ilyen alkalommal. Nagyon sok nehéz témával foglalkoznak a civil szervezetek, nagyon sok olyan témával, amit az állam vagy az önkormányzat már nem kellő súllyal vesz figyelembe, elhanyagol, nagyon sokan elesettekkel, hátrányos helyzetű emberekkel, csoportokkal, témákkal, elhanyagolt témákkal foglalkoznak. Ezeket karolják föl, és hoznak létre csodálatos eredményeket. Nyilván jelenleg nehéz bármi nagyon pozitívat mondani, úgy általában a szektor helyzetéről. Látható, hogy egyre nehezebb a forrásokhoz jutás, a Európai Uniós források elmaradásával, csökkenésével, azáltal, hogy Magyarország a többi országhoz képest ugye nem sokkal kevesebb forráshoz jut hozzá, emiatt ez hátrányosan érinti azokat a területeket, különösen, mint egészségügy, szociális terület, kultúra, ahol a civil szervezetek is aktívak.
0: Környezetvédelem, igen.
1: Nagyon nagy szükség van ilyenkor egy pozitív megerősítésre, ünnepre, hogy minden küzdelem mellett azért még így is el lehet érni sikereket, és próbáljuk felhívni közösen a figyelmet ezekre a sikerekre.
0: A díjátadás az jövő héten lesz, jövő héten, ha jól emlékszem, csütörtökön talán?
1: Így van.